kosi senye bonsoir wo mene sempa de brane mama obi som obi som Obi nye, ekosi senye, bonsoir wo mene sempa, de brane mama. Obi, som, som, obi.